0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Horvát Rádió és Televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Jó estét kívánok! Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 21-én magyar nyelvű adásunkban. A mikrofonnál Gólub Mária tart önökkel. Kellemes időtöltést kívánok! Híreink röviden. Plenkovics miniszterelnök holnap felszólal az ENSZ közgyűlésén. Josipa Pleszlic született Rímác, volt államtitkár, bűnösnek vallotta magát. Horvátország az élen jár Európában a tűzkockázat tekintetében. Női szervezetek és kezdeményezések tartanak szimbolikus megmozdulásokat Horvátország 17 városában.
1: Híreink következnek.
0: Andrej Plenković miniszterelnök New Yorkban tartózkodik, ahol beszédet mond az ENSZ közgyűlésén, és találkozik Antonio Guterres ENSZ főtitkárral. Egyéb programjai mellett a kormányfő részt vesz a horvát-amerikai gazdasági fórumon. A közgyűlés margóján számos rendezvényen vesz majd részt, például a Klímaplatform csúcstalálkozóján, az óceánok védelmének szentelt csúcstalálkozón, valamint a horvát-amerikai gazdasági fórumon. Emellett két oldalú találkozók sorozatát is folytatja majd világvezetőkkel és üzleti képviselőkkel. A zágrábi megyei bíróságon Josipa Pleszlic, született Rímác, volt államtitkár és Knin egykori polgármestere bűnösnek vallotta magát a sport és zene ügyben, és vádalku keretében 1 év és 8 hónap börtönbüntetésre ítélték. Emellett 130 ezer euró összegű kiegészítő pénzbírság megfizetésére is kötelezték, ebből az összegből 30 ezer eurót már befizetett, és további 35 ezer eurót 15 napon belül, a fennmaradó részt pedig 1 éven belül kell megfizetnie. Tűzkockázat tekintetében Horvátország az európai lista élmezőnyében, közvetlenül Görögország és Portugália mögött helyezkedik el. Az egyfőre jutó átlagos ingatlanbiztosítási díj Horvátországban 40 euró, míg az európai átlag 150 euró. Az ipari létesítmények biztosítása különösen fontos annak érdekében, hogy tűzeset esetén a termelés a lehető leggyorsabban újraindulhasson, a munkahelyek pedig megmaradhassanak. A nők elleni erőszak nemzeti nap alkalmából mintegy 40 női szervezet és kezdeményezés tart szimbolikus nyilvános megmozdulást Horvátország 17 városában. Miközben a miniszter fényderít a dolgokra, a nők sötétségben maradnak mottóval. A figyelemfelkeltéssel és megmozdulásokkal a nők elleni erőszak minden formája elleni konkrét törvény megalkotását sürgetik.
1: Gróf Sárvár felsővidéki Széchenyi István 1791. szeptember 21-én Bécsben született. Államférfi, valóságos belső titkos tanácsos, császári és király kamarás, író, polihisztor közgazdász, a Batthyány kormány közlekedési minisztere, a legnagyobb magyar. Eszméi hatása és gyakorlati tevékenysége által a modern Magyarország egyik megteremtője. A magyar politika egyik legkiemelkedőbb és legjelentősebb alakja, akinek nevéhez a magyar gazdaság, a közlekedés, a külpolitika és a sport területén végrehajtott reformok fűződnek. Eszméi tartalmazó könyvei a Hitel, a Világ és a Stádium óriási hatást gyakoroltak kora szellemi megújításában. 1827-ben a londoni és párizsi klub élet mintájára megalapította a Nemzeti Kaszinót, hogy társasági fórumot teremtsen a nemesség, az értelmiség és a tenni vágyó hazafiak számára. Gyakorlati alkotásai közé tartoznak a Lánchíd megalkotása, a hajózás és hajógyártás, a balatoni gőzhajózás megteremtése, a vaskapu szabályozása, a Tiszavidék árvízmentesítése, valamint ő volt a korszerű bortermelés, a selyemhernyó tenyésztés, a cukorgyártás, a gázvilágítás, az országos vasútfejlesztés egyik előmozdítója, valamint a mai Magyar Tudományos Akadémia alapjának létesítője. Már az 1791-es évi országgyűlés tudományi bizottsága is felvetette programjába a Katonai és Képzőművészeti Akadémián kívül egy Magyar Tudományos Akadémia felállítását. Széchenyi István gróf legelső beszédét a felső tábla 1825. október 12-i ülésén tartotta, méghozzá magyar nyelven. Óriási feltűnést keltve ezzel, mivel addig latinul volt szokása beszédeket tartani. Szoboszlai pap István, a későbbi tiszántúli szuperintendens, aki azon az országgyűlésen a református lelkészi teendőket végezte, azt írta egyik levelében, hogy epohát csinál ezen a táblán gróf Széchenyi kapitány, mert ő magyarul szólalt meg. Az 1825-ös reformországgyűlésen ennek az ötletét ismét felelevenítették. Már az első gyűlésen szóvá tette az intézmény szükségességét, Máriási István, Gömör vármegyei követ, de különösen nagy hatása volt felsőbüki nagypál beszédének, amelyben hevesen kikelt azon elkorcsosodó főurak ellen, akik elhanyagolták a magyar nemzet és a magyar nyelv érdekeit. Ezt követően a felső táblához tartozó, de a kerületi ülése beülő Széchenyi a küldöttek meglepetésére váratlanul szót kért, majd beszédében felajánlotta minden jószágából származó egy évi jövedelmének 6%-os kamatát, 60.000 forintból évenként 3.600 forintot egy magyar tudományos társaság megalapítására. A bejelentést nagy lelkesedés fogadta, a beszéd után többen is anyagi hozzájárulást ajánlottak fel az intézmény létesítésére. Vaj Ábrahám 8.000, Andrási György gróf 10.000, Károly György gróf 40.000 forintot, de rajtuk kívül is sokan támogatták a tervet anyagi juttatásokkal. Jókai szerint még azon ülés folyamán 1,4 milliónyi ezüst forint gyűlt össze a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására. November 8-án a négy első alapító írásban is benyújtotta ajánlatát a nádorhoz és az alsó és felső táblához, majd november 21-én az alakítandó tudós társaság tervének alaprajzát is. József Nádor, aki 10.000 forintot adományozott az akadémiának, bizottságot nevezett ki az alaprajz megtárgyalására, amelyben Széchenyi is tevékenyen részt vett. A bizottság javaslatai 1827. augusztus 18-án a királyi szentesítést is megkapták. Az alapítást 1827-ben törvénybe iktatták. Az első gőzhenger malom létrehozásával a modern lisztgyártás megalapozója. 1842-ben ő javasolta a budai alagút építését a Várhegy keresztül fúrásával az épülő Lánchíd budai hídfőjénél. Ő volt a lóversenyzés és lótenyésztés, később az evező sport meghonosítója Magyarországon. Létrehozta az első csónakházat, 1841-ben megalapította az első hajós egyletet, beindítva az első evező versenyeket. Számos intézmény alapítója és névadója, az ipar és gazdaság fejlődésében fontos részvénytársaságok megalapítója. Kezdeményezésére nyílt meg 1837-ben Pest-Buda első magyar nyelvű színháza, mely 1840-től a Nemzeti Színház nevet viselte. Széchenyi Istvánt halála után a magyar közvélemény a legnagyobb magyarnak kiáró tisztelettel övezte, az 1867-es kiegyezés követően hivatalosan köztéri emlékművek, intézménynevek, utcanevek formájában is. 1949-től a totális kommunista hatalom átvételtől a marxista történelem tanításnak arisztokrata származása miatt nem felelt meg példaképnek, ezért történelmi szerepét, kultuszát háttérbe szorították, Kossuth, Petőfi, Táncsics ellenében. Pénzzel nem került fel. Emlékének méltó ápolása a rendszerváltozás után térhetett vissza, állami kitüntetést neveztek el róla 1990-ben, abban az évben az 5000 forintos bankjegyre is felkerült. 2002-ben filmet forgattak életéről. A 2010-es években állami fejlesztési program viseli a nevét Széchenyi terv néven. 2007 végén a Medián felmérésében a magyar közvélemény őt tartotta a legalkalmasabb államférfinak a magyar történelmi alakok között.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.